0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Enjoy this trip.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak beszélünk.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Super DJ Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

zene és őrület mind a mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
3: In the year of our Lord, 992.

Listen! Do it with me!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Legyen tánc.

0: Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délétőt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. 2026. 7. új 5. hét írjuk, gyerekek!
1: Romantolkok egy őrült zavar, valami az agyadon felkavar, tudod jól, hogy ez még rosszabb lesz, csak az nyelv, aki magán erőt vesz, még rajta az átok, de meg kell látnod a titkos ajtót, hogyha megtalálod, van még remény, amíg sötét az ég, de nem menekülsz, ha véget ér az ég.
0: Hát kívánok mindenkinek! Kellemes zene hallgatás, szuper napod! Hát már most nincs olyan meleg, ugye? Hála jó Istennek! Egy gyönyörű szép napra ébetettünk. Kellemes 24-25 fok. Mindehez is klappol, ugye? Hát kívánok mindenkinek! Jó fülelést még egyszer! Köszöntök mindenkit! Itt a Tripadubolai Super DJ Rádióban Tó DJ Csabi belenkezik hozzátok! És megkezdjük ezt a bizonyos vasárnapi zenei kavalkádot, úgy, ahogy szoktuk, tudjátok! Lecsapunk a lecsóba! Melóban lévőknek, munkában lévőknek kitartást kívánok. Eljele minél hamarabb is jön a megérdemelt pihenés. Viber számunk 2036-7045-95-995-ös. Ide jöhetnek az üzik, a kajcsik. Elsőként pedig szólt nekünk alvajárók. Ha véget ér az éj, véget ért az éj. Indul a reggel, indul a főzés.

és itt is vagyok velünk elsőként, is a család Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi, Erdő Szentgyörgyből, is a család várt már téged. Szuper, hogy újra hallhatunk, csodás napot kívánunk mindenkinek. És nagyon örülök, Pistikém, hogy itt vagytok. Jó szórakozás, jó zenehallgatás nektek, finom legyen az ebéd ott is.

Szeretném, hogy remélem, kedves hallgató, mindenki előkészült már az ebédhez. Tehát, hogy olyan is van köztetek, aki már jó a felénél tart. Korán kell aranyat lel, ugye? Legyünk tovább egy. Folytatában egy magyar csapattal ismételt elnök, nem más, mint Groovehouse, Gyuri és Zsolti. És hát persze arról énekelnek nekünk, hogy eljön az a bizonyos hajnal. Kicsit segített nekik Digi Dance Man.

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: Na és még persze földön, vize, levegőben, és még a tenger alatt járóban is, ugye? Csak a szuper gyerekek. Még a Plutón is bennünket hallgatnak. Itt van velünk kedves Zsani is. Hello, hello, Zsanettkám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia, Csabi. Ez a nap is jól indulhat, a te nyomod a talpalávalót. Köszönöm szépen. Szeretnék neked előre is nagyon boldog négy napot kívánni, ami holnap lesz, igaz? Hát így van, kedves Zsanett, köszönöm szépen. Sípos F. Tamás Végtelen Nézés című dalát szeretném küldeni minden kedves rádióhallgatónak és neked. Plusz túlóra megszavazva csodálatos hétvégét mindenkinek. Hát köszönöm szépen, kedves Zsanett, nagyon aranyos üzenetet írtál nekünk. Örülök neked nagyon. Megnézem a kérésedet. Érezd nagyon jól magad. És köszönöm még egyszer. Nagyon aranyos vagy.

hát nincs is jobb szerintem, mint egy jó kis groove house. 10 óra 7 perckor ugye. Itt van velünk kedves Encsike. Hello, hello Encsike, szia, te is felébredtél, úgy látom. Alió, szia drága DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Encsike jeléti pipa. Kívánok sok szeretettel minden kedves SDL hallgatónak és persze neked is. Kellemes vasárnapot, jó zenehallgatás, főzés, lazulást. Ki épp mivel foglalatoskodik. Jó adit neked is, sok-sok fülecskét. Pusztjuk a Encsike, figyelek, fülelek. Köszönöm szépen neked is. És persze táncolhattok is, hogyha van kedvetek. Hiszen a szuper-szuper időnk van. Jó kis bográcsozós idő, ugye? Hát most nem tudom, kell-e védőital? Ki hogy érzi? Úgy tekeri, ugye? Mi megtekerjük itt a Super DJ Rádión. Következőkben pedig jöjjön kedves Zsani kérése, Sipos F. Tamás, és az a bizonyos féktelen érzés.

Bizony, felkavar a szerelem néha bennünket, ugye? Jaj, de jó is az. Itt van velünk kedves Ilcsi és Huri Szóládról, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia drága Csobi, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Hurák család jelen szeretném kérni kollega nőimnek, Reninnek, Katának, Sálinak, a Digit. Hely, köszönöm szépen, túlra megszavazva, nagy ölelés, pusztjuk a nektek. Köszönöm szépen nektek kitartást a melóban, Hurinak meg jó főzést a konyhában.

Bizony, az étel se felejtsétek el megkavarni, vagy felkavarni, ne tudja már gyerekek. Itt van velünk kedves Pútyán Lajos, hello Lajoskám, sziasztok, üdvözöllek titeket is, pálinkás, jó reggel, így a viac szóljon. Köszönöm kedves Lajoskám, hát most nem tudom, mit lenne, hogyha meg kéne innom. Jój. Jó kis 52-es vírus írt, ugye? És akkor mielőtt tovább mennénk, de Sicsi kérésével, Gilántól a Digi-Digi-Divel jön még egy magyar felvétel. Nagyon szeretjük a magyar zenéket, én legalábbis imádom őket. Jön egy csapat, két tagja van, ugye? Az egyik egy pici egére hasonlít, tudjátok, Csordás Tibi. Jön a Fiesta is, ameddig tart.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Megyünk tovább Fiesztával, és a meddig tart?

ismételten vibe-őzhet, itt van velünket a Kelemen Tamás és családja. Hello, hello, sziasztok Tomikám, hello Csabi király, üdvözlök minden hallgatót innét Ugodról. Jó műsort kívánok nálatok is, hűvös az idő, nálunk eléggé, így van kedves Tomikám, nálunk is szuper idő van. És azt írta nekem, boldog nénapot kívánunk, nagyon szépen köszönöm Tomikám. Jó füllelés nektek, érezzétek szuperül magatokat.

És itt van velünk kedves Zsigovics Sándor is körünkben. Szia, szia Sanyikám, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, Dóc, Jelen, Marianna és Sándor. Köszönjük szépen nektek. Szuper főzés, szuper szórakozás nektek. És ugyancsak itt van velünk kedves Pálinkás András is. Szia, szia Andriskám, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Sziasztok, szuperek! Kellemes időtöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak és lemezlovasnak, köszönjük szépen, és Isten éltesse neved napján, ami persze holnap lesz, Csabi. Nagyon szépen köszönöm, Andis, neked is. Hatalmasak vagytok. Már megint. És akkor Fiesta után megyünk tovább. Kedves Vici kérésével, munkatársainak szerette kérni. DJ Ilám és a Digi Digi. Digi Digi Doo.

És ismételtem Vibe üzenet, itt van velünk kedves Mihálovics József, hello, hello, Józsikám, sziasztok, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, legalább esik, ebéd készült, csirkepöri, védő ital mindig kell. Így van, kedves Józsikám. Kinek ez, kinek az, ugye? Jó szórakozás, köszönjük, hogy itt vagy, nagy pacsi nektek. A gyerekek, erre a zenére úgy feldobódtam. Digi digi du, jó táncolok itt a szőnyegemen. Hogy kopjon a Chávez. Remélem a következő is táncolok majd. Meg szerintem majd ti is. Levét fűzés közben kavargatjátok jobbra-balra. Lehet aerobikozni is, tudjátok. Én is szoktam a fűkoszával aerobikozni. Most egy jó ide, nem vágtam füvet, hál' Istennek, nem kellett. Na figyelj, szuper! Annyit mondok nektek, hogy Jumbo az előadó. A dal címe pedig Fiesta de la Noche, te szél orna, figyelj csak! Egy kicsit megtekerjük.

0: emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
1: És ismételtem Vibrozed, itt van valunk kedves Lilla. Hello, hello Lilla, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello Csabi, sziasztok, szuperek. Sajnos az én számom nem működik a Viberen, ezért a lányom én írok neked, mindig hallgatlak benneteket. Pusszantás Petra. Köszönjük szépen nektek, kedves Petra. Ismere érzétek jól, nagyon-nagyon magatokat. Köszönjük, hogy itt vagytok.

Csak kisimult arcod, nekem meg mindig te vagy az évesztőm. Köszönöm szépen, kedves Encsike! Hát remélem, sok mindenkinek én vagyok az ébresztője, és ha valakinek esetleg rövid volt az éjszakája, hát itt mindenki arra gondol, amire akar. Tudjátok, az egyik vállam fölött az egyik kis angyal, a másik meg az ördög. Na jó van, na.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Marianna. Szia, szia Marianna, üdvözöllek titeket, és szia Csabi Dósz jelen, Sanyi Marianna, és a nővérem és családja Erdélyből. Ó, nagyon örülök nektek, kedves Marianna. Szeretnék én egy számos Sanyi és Marianna keresztlányomnak, Kincsőnek. Boldog születésnapot, akik Erdélyből vannak itt nálunk Dócon. Nagyon örülök neki, kedves Marianna. A szuper DJ rádiót hallgatjátok még így is, hogy vendégeitek vannak. Köszönjük szépen, nagy pacsi nektek. Hát akkor szóljon nektek a következő. És nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a Super DJ rádiós távérnemében is. Happy birthday to you. Vagy to you. Mindegy már, na. Jöjjön Rico Bernusconi remixében. Mi is lesz ez, na figyelj csak.

akkor hoppá, szuperek! Kedves Ircsi pedig így a Viberünkön, én is aerobikozok a fürdőszobába. Ez az! Ez is Ircsikén, vigyázz el, ne csusszanj! Hát én már jártam úgy, gyerekek, hogy csináltam a ruhanytálcába ugye a csapot, aztán megnyitottam. Jaj! Hogy mi volt ott? Az öreg kaporcakállótól elkezdve mindent felsoroltam. Erre jut eszembe, tudjátok, hogy hívják a konyhai ragadozót? Hát kenyérhéja.

0: veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
1: Kölyön egy erotikus csapat. Willy az a Billy Boy 2003-ból. És itt van a kedves bónis tévei Andrea. Szia, szia Andikám, üdvözöllek titeket is, de jó, hogy itt vagytok. Szia Csabi, szeretném kéni férjemnek Deep Dark Poet-től Rúgom még című számot. Este indul tovább kamionnal valahol Németországban. Nagyon várjuk, haza szeretjük. Köszönöm szépen, kedves Andi, megnézem kérésedet. Érezzétek jól magatokat, örülök nektek is nagyon.

Folytassuk az erotikus csapat után, megyünk tovább, kedves Bónis Léva Jandrea a kérésével. Deep Dark volt, és a rúgom még. Figyelj csak, szuper!

is ismételten Viber, itt van velem kedves Fateron, Bodor József, hello, hello, Fater, üdvözöllek titeket is. Szia Csobi, nagy pucsi, nagyon el is, teket kérném szépen. Álmaimban című zenét küldeném kedves segítőkész Magdina, megnézem, kedves Fater, érezd jó magad, vigyázz magadra.

kedves Encsike is írja, csatlakozni kedves Ircsihez. Ircsi, nem tudom, digi-digi, yeah, bármikor imádom, nagyon köszcsike Encsike. És köszönjük neked Encsi, kedves Ircsinek is, ugye? Én tovább egy nagy Jurrens csapattal, egy nagy kedvencemmel. Csapat neve Athéna, Good Time Tonight. Hogy a szeressem zene.

hát remélem, kedves hallgatók, mindenhol. Szuper ételek készülnek majd, kednek a fasítok, meg a palacsinták, a jó kis lapos rántott húsok, ugye? Remélem mindenkinek minden jó sikerül, nem sül oda, nem éjj oda. Most meg egy akkora zenet fog jönni hozzánk, gyerekek. A német Hands Up csapatról van szó, Grove Kovarej, és mivel nyár van, ugye Summer Rain.

És ismételten vibe jönnek kedves Mariannáig, szeretnének én egy szülinapi dalt. Kedves Marianna, akkor majd szóljon nektek a következő. És persze szóljon minden kedves szülinaposnak. Summer Rain után Golf Coverage előadásában. Milyen mindenki fűszerez ezerrel, megrakjátok a bogrács alávalót. Várni a bogarak, hagyj repkedjenek, hagyj legyen finom, ízletes az a bizonyos bográcsos. Semmire majd a zenékkel egy kicsit, majd feldobom a napotokat is, minden, hogy minden jól sikerüljön.

akkor kedves Marianna, szóljon kereszt lányodéknak, kedves kincsőne. A legjobb szülinapi dal. Nem ilyen tetszik majd neki.

és ismételten Viber üzenet, itt van a linkedes Gulyás János. Hello, hello János, sziasztok, üdvözlet titeket is. Szia DJ Csabi, szétabort mindenkinek földön, vízen, levegőben. Ez remek idő, kedvez a szögnek, kalapásnak, festésnek és a rántott cukkinek, rántott csirkének. Köszönjük szépen, kedves János, hát kitartást neked a melóban. Tegnap én is hintát deszkáztam, na meg majd lefestem. Kitartást neked is, finom legyen az ebéd. Köszönöm, hogy itt vagy.

Ők pedig már nem más, mint Zsuzsa Magdolna. Ki segített neki Lofty Baggy. Zenének címe pedig Nyári Zápor. Itt is volt egy kicsi reggel. Itt van valami kedves Benák Álpát. Hello, hello, Árpikám. Sziasztok, üdvözlöm a kedves családodat és DJ Cápát is. Ali DJ Csabi, szép vasárnapot mindenkinek, feleségemnek, Margónak szeretnék valami tempó zenét. Kérni ugyanis lekvárt főz. Hú, gyerekek, az nagyon-nagyon finom lehet. Mi is főzünk ma jó kis epel lekvárt kis feleségemmel. Most ügyködik a konyhába valamit. Szép napot nektek, kedves Árpikám.

Ők pedig nem más, mint Run DMC, Justin Simmons közösen a Paradise 2021-ből. Remixet pedig csinált a Jay Lambert. Nagyot mentek a 90-es évek, az tuti, szerintem mai napig is.

És ismételten Vibe üzenet, itt van velünk a Spelle Sándor is. Szia, szia Sanyikám, üdvözöllek titeket is, szia Csabi vezér. Sütögetünk, főtőcskézünk, emellett beleférne egy jó kis kaféddel már. Ha lepörgeted, nagyon szépen megköszönöm, szétebb ott szuperek, megnézem kedves Sándor kérésedet. És ne érezzétek nagyon jól magatokat, finom legyen ott is az ebédet.

következő zene egy kérésre fog érkezni. Kedvesben Ákárpát szeretnék kicsit felpörögni. Akkor kedves Árpikám szól nektek Master Boytól. És egy kicsit segített neki Plus Driver. And Need You Level Tonight. Akkor a zene gyerekek.

és itt van velünk kedves Zsigovics Sándor is. Szia, szia Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, szeretnék én egy számot az Ejfölös hajó barátunktól. Számot rád bíznánk, köszönöm szépen. Megnézem kedves Sándor, neked is a kérésedet. Pici türelmet kérek szépen. Még meg gyerekek, hagyd rotyogjon. Hagyd lobbanjon az a lánge. Csak ki ne aludjon.

és ismételten Viber üzenet. Hú, de sokan vagytok, gyerekek. Nagyon jó, ne hagyjátok unatkozni a műsorvezetőt. Itt van velünk kedves Takács Krisztina. Szia, szia Krisztina, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, a héten a két szülőnapos gyermekemet ünnepeltük. Nagylányom Lili 22, kisfiam Csabika 14 éves, te kis duszán. De cuki lehet. Ennek örömére szeretném, ha lejátszanád nekik a Mesélek a Bornak című zenét. Puszi mindenkinek. Köszönöm szépen, kedves Krisztina, megnézem kéréseteket. Nagyon boldog szülnapot kívánom nekik a Super DJ Rádió stábja nevében is.

is még itt van velünk, kedves Dadász Szabi is. Hát hello, hello Szabikám, te sem maradhat ki a sorból, ugye? Ó, ez a Randy MC, a szomszédok is jó zenét hallgatnak, ha akarjuk, ha nem. Így van, kedves Szabikám. Bizony, hogy senki nem felejtette el felvenni a hangerőt. Hogy szóljon, gyerekek, érezzétek nagyon jól magatokat. Én meg ezen ügykörök mindig, ugye? És persze, hogy a kollégáimmal hiszen érkezik hozzátok 15 órától DJ Surci, 18 órától Zsolti, 20 óra pedig Live Man. Persze, hát ha még addig valaki beugrik,

Nicole Masterboy után pedig ékedik hozzánk kedves Pelle Sándor kérése. Energy 52, tudjátok, az a bizonyos Café Del Mar, de most ezúttal nem eredetiben fog jönni. Remixet készítette DJ Dodo a 2005-ből. Szerintem ez se lett olyan rossz. Nagyon kedves Sándor, majd neked is tetszik. Ez akadtak ezem ügyébe.

Úgy, mint annó annak idején a buliba, ugye? Reggeli meg sem álltunk. Adjunk neki, szuper! Kedves Sándor pedig azt írja, jó, hogy tetszik, szuper a választás, vezérel. Köszönöm, Sándor, nagy pacsi neked. Gyerekek, ilyenkor a hidegre rázunk, ilyen zenéket pörgetek. Úre, imádom. És itt van velünk, kedves hallgatók, H.I.E. Hello, hello, H.I.E. Sziasztok, üdvözletem nektek. És azt írta nekünk, köszi, sikerült, minden vizsgám könyvelő lettem. Ez neked köszönhetőben, mikor tanultam, téged hallgatlak, köszi. Ó, kedves H.I.E., nagyon-nagyon fantasztikus vagy. Hát ennél jobb hír, gyerekek. És még azt írta, hogy velem voltatok, továbbra is csak titeket kell hallgatni, a jó zenét akar az ember. Köszönjük szépen, kedves H.I.E., nagy pacsi neked. Óriási, gyerekek, óriási. Nagyon jó kedvem lett.

itt van még velünk kedves Pingenton. Hello, hello, szia, üdvözletem nektek. Azt hittem nekem, üdv Csabi, szeretném kéni Nikinek Szombathelyre Michael-tól a Words-öt a konyhába pörgés alkalmából. Megnézem, kedves Pingenton, jó neved van. Kitartást oda is a melóba, a konyhába.

És ismételten Vibe üzenet, kedves Pelle Sándor pedig azt hitt a liba bőre. Köszi ezt a szuper zenét, kapitányom, nagyon szívesen, kedves Sándor, én meg a kérés. Köszönöm szépen neked! Meg egy nagy pacsi, hogy csak úgy csattanjon.

folytatásban pedig megyünk tovább. Kedves Takács Krisztina, szeretnék kérni ezt a zenét, False Teeth, és mesélek a bornak. Kedves Lilinek és kedves Csabinak, születésnapja alkalmából.

és ismételten Vibe üzenet, kedves Encsike kis regénye. Szia, kedves DJ Csabi! Én DJ Iláma, úgy vagyok, mint te a scooterrel, egybelül a soha nem elég. Esetleg, ha szeretném, lehetne kérni DJ Ilámtól Big Bomb című zenét, küldeném szeretettel DJ Csabi napra neked is, minden kedves Csaba nevű SDL hallgatónak, vagy szűnaposta Köszcsike, Puszcsike, Encsike. Boldog négy napot, Csabikák! Köszönjük szépen, kedves Encsikém! Megnézem kérésedet, folyamatban van. Kérek szépen egy pici időt tőletek. Megyünk tovább, kedves Figel otthon kérésével. Ő pedig nem lesz más, mint Márkó is a Words. És remélem, hogy mindenkinél minden klappol. Fűszerezni ugye nem felejtettetek el. Vigyázzatok a konyhai ragadozóra is, nehogy ellopjon valami kis jó kis húsikát.

ismételten Viber üzenet kedves Hicsitől, a zuhanykabinból. Azt hitte nekem akkor kettőig leszel, ugye? Ez is Hicsikém, az még a jövő zenéje, tudod, majd kialakul.

És ismételtem Viber, hát itt van velem a kis feleségem. Hello, hello, szívem, sziasztok, szuperek, szia szívem. Ó, Rúzsa Magdira, még a takarítás is jobban megy. Ha már én is takarítok, kérném szépen. A takarító, főző, hallgatónak a patit én, mindenki szálljon fel rá. Szép napot ölelés, neked is kedves szívem, kitartást, a meló van neked. Jó takarítást, hogyha jónak lehet ezt nevezni, ugye? Nem mindig szeretjük, sajnos muszáj. Feltartozik a mindennapi életünkbe. Következő zenével pedig megyünk tovább. Kedves Encsike kérésével DJ Ilántól a Big Boom. Na Big Boom. Adjunk a takarító brigádnak, bum bum.

Hú, gyerekek, kicsit szégyellem magam. Kedves faterom rám írt, hogy szeretett volna kérni egy zenét. Sajnos fater, nem találtam meg neked ezt a zenét. De helyette majd menjen neked egy Neoton.

Nem tudom, kedves hallgató, kiné, milyen idő van? Hát állunk egyelőre ilyen kis borús, amikor elkezdtem az adást, akkor kisütött a napocska, aztán visszavonulót fújt. Remélem, hogy senki kedvét nem szegte az idő. Hogy olyan idő van, mint nálunk, persze. Az a lényeg, hogy ez a francos hőkupol elhúzott innen. Remélem, már nem jön vissza. Ez az valami kegyetlen volt. Munkahelyen meleg, a kocsiba meleg, itthon meleg. De bírjuk még a gyűrődést. És akkor DJ Lám után megyünk tovább. Kis szívem kérésével, minden takarítónak és mindenkinek is persze. Szuper DJ Rádió Parti vonat elindul, gyerekek, de figyelj csak! Infaus a Party Train, a Party vonat.

0: Who are you?
1: Hey!
2: I am the conductor. The beat is your instructor.
1: All aboard!
2: Get on that party train.
3: Figyelj, szuper, lehet ütemet takarítani. Egyet jobbra, egyet balra. Itt az öreg karatemester ugye tanította. Chávez karatézni, igen, feltöröd le. Aztán persze ugye hasznát vette a mozdulatoknak. Az öreg Miyugi. És itt van velünk kedves Csoki Zsolti. Szia, szia Zsoltikám, üdvözöllek titeket is, Csabikám. Tudom, holnap lesz a néna volt, de én ma köszöntelek, és az összes Csabit, aki hallgat téged, Isten édesse a Csabikákat. Kedves Zsoltikám, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, nagyon figyelmes vagy. És tudjátok, a scootert sem felejtettem el, hamarosan indulni fog ő is. Partit én után pedig jöjjön majd Neoton Familia, kedves faterom kérésére. Igaz, hogy nem ezt kérte, de ezt fogom neki lejátszani, az is jó lesz majd neki. És bizony a régi játékról fog szólni ez a dal. Szerintem mindenkinek volt, még lehet, hogy a mai napig van is.

0: ismételten vibe-üzenet, kedves Mihálovics József üzenete. Vasárnap egy fantasztikus Duran Duran koncerten voltam, kérnék valamit tőlük. Tökölön a nap kis időt. Tökéletes az idő, köszönöm szépen, kedves Józsikám, megnézem kérésedet. Őket nem ígérem. Sóf alatt az a leckét.
1: Itt már a jó-jó. Japán és Kína volt az örök agyon.
0: Kedves Encsike pedig azt hívja, közcsike, csapcsika, a Csabika. Nagyon szívesen.

0: Hát bizony-bizony jó kis játék ez. Igen, nagyon sok mindenki játszott vele. De akkor még nem voltak okostelefonok, máshol töltöttük az időt. Az esti utcai beszélgetések is, amikor ugye felgyulladtak a fények, a lámpafények, akkor tudtuk, hogy menni kell haza. Ugye egy szuper jön egy nagy kedvence DJ Csabinak. Ezt küldöm mindenkinek.
1: A lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.
0: Gyerekek, hangerő felpiccentve. Volt egy rave, és a Rhythm is Melody.

ismételten Vibe üzenet kedves Hudi-tól. Hello, hello, Hudi! Szia, Csabikám, szeretném kérni az egy éve keresett zenét, amit egy éve kerestél. Címet nem tudom küldeni minden négynaposnak, meg szűjtaposnak. Köszönjük szépen, kedves András, egy igazi úri ember vagy. Kiratás neked a konyhában, már tudom, hogy főzöl. Meg lesz a két zene. Közben megjálljon a lábatok, gyerekek!

Kedves Kalamán Tamás, itt szeretnék kérni egy zenét. Megnézem kedves Tomikám kérésedet. Kedves hallgatók, hát rápillantok itt az órán, a 11 óra 30 perc van. Nagyon-nagyon gyorsan telik az idő. Mivel ilyen nagyon-nagyon sok kérés küldetek ide a Viberre, mindenkinek nagyon szépen köszönöm tisztelettel. Egy picit belekuggattok az adásterbe, nem, mert valaki közben majd beugrik.

gyorsan bele is pillantottam, úgyhogy elvállaltam még egy órát, egészen 13 óráig leszek veletek, és még azután sincs senki beírva, hiszen 15 órakor érkezik hozzátok DJ Surci, 18 órától jön hozzátok Zsolti, Muszkó pedig live-ben, ez a mai adástervünk, tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. Úgyhogy nem állunk, mert 12-kor robogunk tovább. Zenei Kavalkád vagy DJ Csabival itt a Super DJ Rádión. Köszönöm szépen mindenkinek.

Akkor jó kis Rhythm is Melody után megyünk tovább. Kedves Hudi kérésével, hát Hudi, ami elmondom neked a címét ennek a zenének. ISMC Dicky Nandubé. Kedves Alexia gyönyörű hangját fogjátok hallani Gushing Kublik szében. Az egy éve keresett zene. Szerintem szuper zene.

is ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Illés András is. Hello, hello, Andiskám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk Hali Sándor falva jelen, egy piros szíve. Köszönöm szépen, kedves Andráskám. Érezzétek jól magatokat, nagy pacsi nektek.

Itt van velünk kedves Kökény Ádám is megtisztelt füleivel. Hello, hello Árdikám, nagy pacsi nektek is. Szia Csabesz! Hatál imádó Nórikának és Jóska barátomnak egy digi-digi bum, vagy az F tudja mit kell írni. Gyapas jó nyomot, he. Köszönöm szépen kedves Árdikám, de ez a zene már volt. Légy szíves esetleg, vagy valami másik slágert, ami eszetekbe jut. Köszönöm szépen! És akkor ISMC Tiki W után megyünk tovább. Kedves Kelemen Tomi kérésével. DJ Tina és az Olé Olé 2026-ból érkezik hozzátok.

ásvételten vibe-őzett kedves Hudák Andrástól. Köszi, szuper vagy! Köszönöm szépen, ti is azok vagytok, hisz nélkületek, ez nem menne, gyerekek! Köszönjük nektek!

újonnan érkezett hallgatónak mondanám, ismét meg lett szavazva a túlóra. 13 óráig robogunk tovább a zenei kavalkáddal és DJ Csabival itt a Super DJ Rádion. Na, tetitek, hallgassatok bennünket és vigyetek bennünket a munkába is, és letölthetitek a Google Play alkalmazásunkat egyaránt iPhone-ra és Android rendszerre. És már is szól a Super DJ Rádió a farzsabetekből.

pedig ékedik hozzánk a gyönyörű olasz énekesű Alexia. Szóló albumáról szóljon Claro de Luna, majd szeressem. Gyönyörű hangja van, gyönyörű.

pedig nem volt más, mint a gyönyörű hangú Alexia. Úgy is hívták annak idején, hogy mindenki babája, hiszen sok mindenkire vénekelt, hogy W-val, ICMC-vel. És utána pedig ugye szóló albumba kezdett. Szerintem több-kevesebb sikerre is érte célját. Én nagyon szeretem a hangját. Persze, hogy a duettban mindig jobban hangzanak a dalok, hiszen egy férfi és egy női hang jobban összeillik mindig. De azért szerintem ez is nagyszerű dal lett. Megyünk tovább, figyelj csak mivel, az öreg svájcival. Egy kicsit még lassítunk a BPM-eken így a scooter előtt, aztán felcsapatjuk a hangulatot meg a BPM-eket. Itt van velünk kedves Eri, hello, hello, Erikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, nagyon jók a számok, mint mindig, köszönöm szépen. Szeretnék kérni halott pésztő egy számot. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek, üdv Szabó család Szórádról. Köszönjük nektek, nagy pacsi ülelés. De jó, hogy itt vagytok ti is. Tominak megmondjad, hogy ne aludjon annyit.

kedves hallgatók, hogyha úgy gondoljátok, hogy már valaki elkészült az ebéddel, lehet ám küldeni a képeket. Várom sok szeretettel. Kiné milyen finomság készült mai napon. Hát nálunk már tegnap készen volt. Egy kis krumpli krakett. Egy kis lapos hússal, rántott hússal.

akkor a svájci úriember után, DJ Bubu után megyünk tovább. Kedves Erik kérésével, kedves Erikém. Ékedik hozzátok Dr. BS és Fekete Vonat, illetve Halott pénztől, remélem ez is tetszik, majd megfelel nektek. Most ezt találtam meg. Jön egy régi-régi sráger, egy messzi-messzi galaxisból. Emlékszik még erre.

Hóvardon el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

valahol biztosan van az a lány. Előbb-utóbb mindenki megtalálja a szerelmet, ugye? Énekel nekünk Dr. Béres, Fekete vonat és a halott pénz. Most pedig egy kicsit fel fogom pesdíteni a hangulatot itt a Super DJ Rádión. Senki el nem aludjon. Jöjjön tejfölös, ha jó barátunk. És mi Vekce is a scooter. Így segítetek egy DJ Alex és Márkóna, figyelj, micsoda zene jön.

0: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620-344-3050. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Bizony-bizony gyertek el minél többen. És kedves hallgatók, ez a zene pedig 154 BPM-en fog forogni itt a Super DJ Rádió. Most tessék jól megkavarni az anyját.

Egy újabb vibe üzenet, kedves Encsikétől, drága DJ Csabi, tőlem lehetsz Csapcsika is. Lényeg, hogy mindig minden vasárnapunkon feldobod a szuper zenei kavalkáddal, a fantasztikus zenéiddel és a jó humoroddal és a szuper hallgatókkal. Köszönöm szépen, kedves Encsike, nagyon aranyos vagy. Maradj mindig ilyen is, persze örökös túlát ki ne hagyjam. Ezer köszönet neked ezért, Puszcsika, Encsike, Alexiáért, én is imádom. Új gyerekek, mekkora üzenetek záporoznak már megint. Ezért jó ezt csinálni, ezért érdemes ezt csinálni. Milyen fantasztikus üzeneteket kapunk tőletek, köszönjük szépen nektek. És hallgassátok továbbra is a Super DJ Rádiót. Tudjátok, hisz, csak nektek zenélünk.

Tudod, sokat énekeltük azt a diszkóval, de ki nem néztik rá? Mark Ugye. Dust on the Light. Ekkora zene ez. Kedves Illés András pedig itt van velünk. Hello, hello, Andriskám, sziasztok! Szeretnék kérni Sing Desert Road című számot feleségemnek. Nagyon szeretem, köszönöm, imádunk Csabi. Én is titeket, kedves Andriskám, megnézem kérdéseteket. Kedves Mihálovics Józsefnek sajnos nem találtam Duran Duran számot. Józsikám, ígérem, legközelebb beszerzem.

És tudjátok, délben nem állunk meg. Robogunk tovább 13 óráig. Ki szeretné hallani a túlról indulót? Felkedőben pedig jöjjön még egy szkúter, hisz tudjátok, DJ Csabinál egy szkúter soha nem elég. Ebből mindig kettő kell, mint a jó házi. Na ki mire gondol? Scooter! És a Let Me Be Your Valentine, azaz lesz még nékem babettám, ugye? Na gyerünk! Ez meg egy kicsit 170 BPM-en oda teszi magát, vagy oda béljük neki, ugye?

0: maximális fordulattal. DJ Csabi görgeti.
1: Van akinek babettája, van akinek Simpsonja, meg MZ-je, ugye? Micsoda motorok voltak azok, de szerettük. Jó kis füstös keverék benzinnel, ugye? Régen lehetett kapni a benzinkúton. Most már otthon keverjük.

on, szuperek, come on! Vagy vamos, ahogy Magyaros Imre mondaná, spanyol tanárunk!

kedves Illics András pedig azt hitte nekem, imádunk Csabi. Köszönöm szépen, Andiskám, és titeket nagyon-nagyon. Isten, sokára indul a két felvételed. A túl induló után, hiszen ezt nem mondjuk ki most. Múltkor kibaradt, most nem mondjuk ki. Sokan írtátok, hogy szeretnétek hallani. Hát akkor szóljon nektek majd Elena Krisztiántól. Az együtt bulizunk, mint a Super DJ Rádion. A túlról indulója a zenei kavalkádnak. És hogy most egymáshoz simultak a mutató, az olyan édesen, tudod? Mindenkinek kellemes jó étvágyat kívánok, aki elkészült ebédhez, aki meddig még sütögeti, főzögeti. Sütemény, sőt, annak még marad a zenei kavalkád DJ Csabival. Délutánosoknak pedig kitartást a melóban, akik most mennek dolgozni, és akik még benne vannak a melóban, azoknak is.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Csán Gyula, hello, hello, Gyuszikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket, szia Csabi, hallgatózok, jók a zenék, emlékeket ébresztenek azok a 90-es évek, számot szeretnék kérni, nem a Skycare kapui, ha nincs meg, akkor bármi jó, köszönöm szépen, megnézem kedves Gyula kérésedet, érezd jól magad, egy hatalmas pacsi neked!

És itt van velünk kedves Illés András is. Hello, hello, Andriskám, sziasztok! Szeretnék írni még egy zenét. Zoltán Erikától túl szexi rán, kitartás, túlház. Köszönöm szépen, kedves Andriskám! Akkor szóljon a két zenét. Zoltán Erikát majd még megnézzük. Gyerekek, egyszer beszélgettem vele élőben. Annyira fura vele beszélgetni, hogy tudjátok, én mély hangja van, aztán amikor énekel, mint egy angyal. Akkor mindenkinek még egyszer jó étvágyat az ebédhez. Hát megszóljó hozzá. Sting is a Desert Rose. Az öreg Sting, hát nem semmi egy csávó, azt tuti.

itt van velünk kedves Veronika, és szia, szia Veronika, titeket is üdvözletek nagy szeretettel. Szia Csabi, szuper vagy. Tüpörög a konyha, és én is pörgök. Kívánom neked boldog négynapot, üdv a vajkóciaknak, Stefánnak, Skóciával. Veronika, nagyon szépen köszönöm, aranyosak vagytok. Nagy pacsi vajkócra, vajkóciaknak. Gyerekek, micsoda nap ez.

És itt van velünk kedves Denisza is. Szia, szia Denisza, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi. Szeretném a küldeni egy kedvenc magyar számodat a páromnak, Tibinek, családomnak, Stefannak, Skóciába, Vajkóci Keménymannak, Moncsinak, Matyinak, Veronikának, Öcsinek és persze neked, mert a zenéid nélkül nem igazi a vasárnapi főzés. Ja, és boldog névnapot kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm Denisza, neked is. Nagyon kedvesek vagytok. Hatalmas ölelés, pusztancs nektek. Na meg egy nagy pacsi. Hát nem is tudom, melyik legyen az. Ja, már tudom is. Köszönöm még egyszer nektek, mindenkinek. Imádás 2000-rel, gyerekek. Na, túlhaladtuk az 1500-at is.

0: kedves Super DJ Rádió hallgatók, akkor még fogyasztjátok azt a bizonyos ebédet, szólj hozzá egy kellemes kis nóta. Méghozzá nem mástól, mint Bonnie M-től. Girl in the Ring. Jó kis 93-as rap verziómban, a figyelj, szuper!
1: Come on, come on, come on, see the hottie with body, a girl in the ring.

most ismételten Vibe üzenet, kedves Illics András üzenete. Boldog névnapot előre is. Köszönöm szépen, Andicskám. Remélem az lesz. Ugyanis holnap indulunk 1000-rel a Balatonra.

Gyerekek, ez a csáv hogy tud rappelni? Nem igaz, hogy nem szárad ki, egy tüdővel nyomja. Hát nem bírom utánozni, próbálgatom itt, de nekem nem megy. Encsike regényein szoktam gyakorolni, tudjátok, hogy egy szuszra elmondom, még most se sikerült.

Jön egy elveszett dal. Dal címe Mikael C. Lady Mano, vagy Mano. Az öreg Del 20-a.

is, ami szól, Elusa John zenéje, addig egy kicsit elgondolkoztam, kedves Dennis a kérésen, kérésén, bocsánat. Hát úgyis azt hitte nekem, hogy küldenék egy kedvenc magyar számomat a párjának, Tibinek és családjának, Stefánnak, ugye? És meg is találtam, kedves Dennis, hogy a következőben majd forogni fog az egyik kedvenc magyar csapatomtól. Szuper zene szerintem.

0: vagy a Super DJ rádió szól, ugye? Hiszen nem kell más hozzá. Egy szuper internet kapcsolat, na meg egy szuper bluetooth hangszóró. És már is szólhat ezerre a Super DJ rádió. A világ összes táján veletek vagyunk. Kedves Denisson, figyelj csak! Mindőjön DJ Csabi egyik kedvenc magyar zenéje. Hát persze, ugye? Judikám!
1: Most! A Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Azaz a Groove House Judy és Zsolti, hol vagy nagy szerelem? Amikor kezdték, hárman voltak, de vitaminói átigazolt a Happy Gangbe. Mi szuper zenéket csinálnak. Örök szerelmem Judy, meg a hangja, meg amit csinált a baleset után. Azt mondták, soha nem énekelhet. És tessék!

Itt van velünk kedves Szabó Gabi. Gabikám, szia Pacsi neked! Boldog Csabi napod az összes Csabának, kérhetnénk neked egy jó kis zenét, mégpedig Scootertől a Hot Chocolate Fish-t. Ezt neked küldeném, köszönöm Gabikám, lesz majd Scooter is még szerintem. A ravalázsoljuk 13-ig.

akkor szerintem, kedves hallgatók, amelyik kikötöttünk a magyar vizeken, egy kicsit magyarozunk. Remélem, nem bánja senki.

ismételten vibe üzenet kedves Denisszától. Azt hitte nekem tökéletes választás, nagy köszönet, imádás oda-vissza. Nagyon szépen köszönöm, Denissa. Hát így van, így van. És amint az elébb említettem, kicsit magyarozunk. Hát nem Zoltán Erika, végül Zoltán Erika is, csak ugye akkor még Erika színnéven futott. Ez pedig nem lesz más, mint az egy szó, egy érzés.

Hát volt nekünk ugye magyar Eurodance vonalunk is. Tombol a sötétben. Jaj, de tombol már, ugye? És mint annyi dal. Miről is szólt a 90-es években? Hát a szerelemnő gyerekek. Na gyere, szuper! Toljuk meg, mint a lopott biciklit!

Csabi. In the mix. In the mix. Mi meg tombolunk a konyhába ilyenkor vasárnap, ugye? Főzik el azt a bizonyos ebédet. Fakanállal persze, tudjátok, lehet dobolni a lábas tetején. Felül tetejét meg lehet használni cintányérnak. Én is szoktam néha. Itt van velünk kedves Varga József és kedves Fária. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek is. Hello, hello, Kóta Jelen. Szuper zenét osz, barátom. Köszönöm szépen, kaptam egy képet is. Nagy puszi nektek.

Encsike csak sejtettem. Tudjátok, mit ad Oszkárba? Nem tudtam, csak sejtettem. Most már akkor jön egy kis DJ Csabis is.

ismételten Vibe üzenet, kedves Mátyás is itt van velünk Vajkócról. Szia-szia Mátyás, üdvözöllek titeket, egy szevasz Csabi. Szeretnék innét számolt a Vajkócérnök Osztiántól a magános angyalt, ha lehetne. Kedves Mátyás, megnéztem, rákerestem a keresőbe, sajnos nekem ez a dal nincs meg, de nézzünk valamit Osztiántól, ígérem nektek. És egy nagy pacsi, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük szépen!

pedig már nem más, mint DJ Lotus. És DJ MC. Kicsit vinnélek, majd a szeressem zene. Jöjj vidám dalnak is mondanám. Szóljon mindenkinek. Kedves Icsó Istvánétól is kaptam én hatalmas szívet, köszönöm szépen. Nagyon szuper a műsor, kedves DJ Csabi, köszi. Nagyon szívesen én köszönöm nektek, nagy pacsi. Vagy egy hatalmas.

És ismételten Vajver kedves Mónika üzenetet. Szia Csabi, mi is itt vagyunk, mint mindig. Üdvözlök minden hallgatót, a Vajkóci Magot, Deni, Tibit, Nikát, Öcsit, családkámat, páromat, Magyit. A zene most is tökéletes, mint mindig. Kérnék szépen egy számot a Republiktól, adj erőt és adj hitet. Köszönöm szépen, boldog négy napot. Köszönöm szépen, kedves Mónika, megnézem neked is kérésedet.

egy csapat, amelyik sok sikert ért el, ugye? Hárman voltak, a nevük Hip Hop Boys, számuk címe pedig Adj esélyt.

is ismételtem Vibe üzenet. Gyerekek, kedves Veronika pedig azt írta nekünk, egy kicsit lassíts, mert szétesik a konyha. Köszönjük Denisztának, Mónikának, Matyinak a számokat. És köszönöm, kedves Veronika. De jót nevettem. Hát akkor szerintem tényleg egy kicsit lassítunk. Hát tudtatok egy kicsit ülni, kortyolgatni, meg pihenni persze. Érkezik hozzátok kedves Mónika kérése. Jön az a bizonyos republik. Adj erőt és adj időt. Hát remélem a jó Isten mi nekünk is sok erőt és időt ad. Hogy újra lássuk. Évezhessük ezeket a szuper zenéket. Itt a Szuper DJ Rádión.

Super DJ Rádió. Kedvencek tökéletes szelekcióban a nap 24 órájában. www.superdjradio.hu

Bizony, Cipő fantasztikus hangja. Szerintem mindannyiunkat elvarázsol, amikor megszólal. Sajnos nincs már köztünk, de emlékét örökké is a hangját megőrizzük a szívünkben. A következő dalunk pedig szóljon kedves Mátyás kérésére a Vajkóciaknak. Hát nem az a dal, amit kérték kedves Mátyás, hanem a magányos angyal, hanem a rocker vagyok. Remélem ez is megfelel majd nektek. Hiszen tudjátok, a zenei kavalkád című műsor arról szól, sok-sok stílus előfordul, egy kis sok.

Kedves Mátyás megköszönte a zenét. Kedves Mátyás, nagyon szívesen. Azt hitte nekem, közhaver, nagy vagy. Mi vagytok a nagy, kedves Mátyás?

akkor jöjjön még Oszián utána. Hát egy rock dance típusú zenekar, őket úgy hívták a 90-es években, hogy Kerozin. Én pedig úgy hívtam őket, hogy a 90-es évek buri csapata. Egy kicsit eldádázzuk itt a dolgokat, gyerekek.

és itt van balinkedves Kovi, Sanyi is, hello, hello, Sanyikám, sziasztok, sziasztok, szuperek, mindenkinek üdv, én most végeztem, de már 10-től vagyok, Kovi, Sanyi, Zuglóból köszönjük szépen, Sanyesz, szeretek én egy zenét Dr. Beat-től, megnézem, kedves Sanyikám, érezd jó magad, és egy nagy pocs, hogy itt vagy velünk.

Na vajon mi lehet a terve? Egy kis csárázás, ugye? Jó is az a finom fagyi? Meg a rózsa, ugye? Jó kis hasonlat volt. Kedves Mónika pedig azt írja, mivel 30 éve a felesége vagyok Mátyásnak, ezért imádom én is a rockot, köszönjük. Nagyon szívesen, kedves Mónika, én köszönöm nektek.

ismételten vibe jözött kedves Encsikétől, Oszián, ó, oh yeah, mondaná drága Gigi Simon, imádás ezzel a Csabi. Hát kedves Encsike, nem sokan mondani fogja Gigi Simon, hogy ó, oh yeah, hiszen érkezik hozzátok. Tudtam én, hogy beugrik. Lelkemény éreztem. 13 órától érkezik hozzátok Gigi Simon.

Ő pedig már nem más Ingeo de Silva, gyors buli közöse, Chipoveri Sarchip Tiamo. Szerintem mindenki ismeri, nem kell bemutatni.

És hát remélem, kedves hallgatók, hogy mindenki nagyon-nagyon szuper érezte magát itt a Super DJ Rádión, délelőtt délután persze. Nem várnak rátok még élő műsorok itt a Super DJ Rádión, 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, 15 órától szokásos idejében DJ Suci, megtekeri nektek a Spárhel tetejéről, 18 órakor Zsolti veszi át a keverőbútor és a mikrofont, jó kis 80-as évek zenével fog jönni, 20 órakor pedig a napot live-ben zárja, egészen 10-ig vagy ki tudja tovább, emeljük, ezt kedvel neki majd zenégetni.

Hát bizony ezt a zenét is nagyon sokat tekertük a diszkóban, no, annak idején. Csak úgy villódtottak rá fények, ugye? Nekem egyszer volt egy olyan nehéz fényem, ilyen kvad fény volt. Tükörrel körbe rakva volt benne ilyen forgófejes tükör. Szép színes volt. Ha, nem tudom, volt vagy 15 kilo tuti. Most már egy kis robotlámpa is megcsinálja azt, amit ugye egy nagy nehéz lámpa annak idején. Kedves Encsike pedig azt írta nekünk, ó, én biztos voltam benne, hogy jön. Így is jó, hiányoznak neki a kedves hallgatók, így van Encsike. Pedig péntek este azt mondta, hogy nem lesz szombaton, se vasárnap. Hát most mindkettő megdőlni látszik, ó, yeah. És azt, még azt írta nekünk, kedves Encsike, drága DJ Csabi, hatalmas köszönet és ölelés neked ezért a mai fantasztikus 180 perc zenei élményért. Szuper voltál, mint a rádió újít, vagy az ebédhez is jó pihenés délutára. Pusztjuk a minden kedves SDR hallgatónak. Nagyon szépen köszönöm, kedves Encsike. Nektek meg további jó zenehallgatás, jó szórakozás itt a Super DJ Rádió, maradjatok velünk.

Ő pedig már egy nagyon nagy kedvencem a 90-es évekből. DJ Quicksilver, és a Bitter Sweet Symphony Dance Mixben. Ezzel a zenével búcsúzok már a tőletek. És mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet. Velünk töltöttetek itt a Super DJ Rádió, maradjatok továbbra is velünk, hiszen a kollégák, tudjátok, csak ezek zenélnek. És mindenkinek jövő héten pedig szép új kellemes hetet kívánok, melóba kitartást, aki szabadságon van, annak jó pihenést, jó medencézést, fürdőzést. Nekem is lesz ugye jövő héten egy kis szabadság megint. Kell lesz gyerekek, hát mikor vegyek ki az ember, ha nem nyáron, ugye? Még egyszer mindenkinek minden jót kívánok. Mindig így Csabi voltam is, az NLK Alkát című műsor hallhattátok itt a Super DJ Rádion. Jövő héten pedig várlak benneteket ugyanígy ugyanebben az időpontban, ha csak bennem ugrok egy kicsit hozzátok majd valamikor. Tessék nézni Facebook oldalunkat. Honlapunk címet www.superdjradio.hu-t megtalálhatjátok az adástervet, kivikor van adásba. És persze ne feledjétek el, a BPM legyen veletek is a Super DJ Rádió. Mindenkinek minden jót, sziasztok!

vagy éppen oh yeah. Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Itt a Super DJ Rádión, ez itt egy beugrós Private Light DJ show. Azért rögök, hogy totál nem úgy kezdtem, ahogy el akartam kezdeni. Totál nem jól számoltam ki se. Semmi nem úgy jön össze, hogy akartam. Igazából nem is akartam beugrani zenélni a hétvégén, így ahogy Csabi elmondta nektek, hogy pénteken én azt mondtam, hogy nem jövök, de az van, hogy itt az utolsó nap a szabadságomból is. Most igazából nem lenne időm, mert főznöm kéne, ugye jövő hétre ilyenkor szoktam, ugye surcinál, szoktátok hallani a hangos étlapot, és ugye ilyenkor szoktam ugye nekiállni főzni. Hát most is kéne, sőt nagyon is kéne. De úgy voltam vele, hogy nem tudom, de ez van rajta, amit így vékony rá a szabadságom utolsó napja. Persze nem ez az utolsó, mert nyilvánvalóan leszek még szabadságunk, csak ja. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy kicsit zörgök, és talán nem hozok olyan jó zenéket, mint Csucsu királyunk. Én köszönöm neki az elmúlt 3 órát. Nem mondom, hogy csodálatos volt, mert akkor hazudnék, mert nem hallottam. Az utolsó 3 zenét körülbelül sikerült én meghallgatnom lenni. Én ebbe a pillanatba estem haza bevásárlásból. És hát, ja. Igen, én úgy éreztem, hogy jönnöm kell. És hát nem leszek olyan finom, mint Csabi, vagy Csocsó király, mint az előbb is mondtam, hogy nálam nem lesznek ezek az ismert zenék, ahogy az általában szokott lenni, hanem itt van egy 1997-es amerikai lemez. Az előadó a Prince Quick Mix Presents PQM Project, featuring a Tavy és a Mellow című nóta. Hát szerintem egy ilyen nagyon fincsi kis kezdőzene. Kiabál itt a bácsi nagyon jókat. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Befogom a pofám most már, nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a 2 órába. Majd jövök még, ezt olvasok, és szakszoktam mondani, tudjátok, hogy oh yeah!

pattogjunk tovább egy kis Electro House-ra. Lehet azt mondani, hogy 2005-ben pattanunk egyből innen a 90-es évek végéről, szeptemberre is jön. Jön a Lit de Lanka és a How című nóta.

Ma is természetesen ebből a két órában még mindig a fincsik és a vinilek, a fekete korongok pörögnek, ahogy azt már megszokhattátok tőlem. Hadd recsegjen, hadd ropogjon!

nézzünk egy kicsi Viber-t, bár igazából megmondom őszintén, hogy Sorci volt az első, aki nekem írt. Ugyan a Messengeren, de azt írta, hogy bent vagy. Ennyire érzed, baby. És még nem is vagyok annyira bent. Hello, Sorci! Jó kajlózás neked is! Aztán itt van velünk Encsike, aki tényleg első volt, az abszolút első. A Viberen azt írja, hello, hello, újra itt vagyok. Vissza kellett jönnöm hozzád, és tuti, hogy maradok. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek, szuper kagylózó Encsike jelenléti, Fipa már is. Csodás szép vasárnapot kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak valamint jó kagylózást. Neked pedig jó adik, és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika, Encsike! Oh yeah, hello, Encsi! Jó kagylózás neked is. Aztán itt van velünk Zsú is, akinek nincs Viberje, azt írja, letörölte tuti valamilyen indítatásból. Hát én nekem nincs Viberem. Szia neked is, Zsú, örülök, hogy itt vagy megint, és neked is jó fülelést. Még egy belefér, azt mondja, hogy itt vanünk Csoki Zsolti is, aki kagylóz is természetesen. Írt is nekem a Viberem. Szia-szia, Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Hello, Zsolti, most egy kicsit megtekerjük a gitárokat, meg a kalimpálunk majd lassan egy kis zongorán is. Mindenféle ilyen kemény house dolgok jönnek. Így gondoltam, hogy most ehhez van kedvem. Remélem, nem bánjátok. Sőt, az se, hogy nem hoztam 90-es éveket. Picit megpörgetjük itt a vasárnap ebéd után. Hadd dolgozzuk le azt a sok fincsi kis kaját, amit magunkba gyűrtünk. Mármint ti, mert én nem.

Meg voltam róla győződve, hogy ez a zene még megy, de aztán nem mindjárt végül, úgyhogy majdnem le van a csatlakozású. Jön a Sucker DJs a Close to Mine-nal. Itt a Super DJ-n, de lehet, hogy ez a Hold It Together. Majd megnézzük, fehér a lemez, mármint, hogy White Label. És nem tudom, hogy melyik oldalát raktam fel, de hagyj jöjjön egy kis kinky house. Oh yeah, itt a Super

Na megint lett egy kis idő, mit van velünk a Viberen, és természetesen kagylóz bennünket az is a család, Kisa István írt. A család fő azt, hogy a lepi meglepi. Őt, kedves DJ Simon, csodás vasárnapot kívánunk neked Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örül neked. Nagyon szépen köszönöm. És egy jó kagylózást a családnak. Remélem jó tettetek, megint képet ne küldjél, mert rosszba leszünk a végén. Itt van velünk Pútyár Lajos is. Még többet írt, mint szokott. Azt írja, Halihó DJ Simon, kellemes szép vasárnapot. Szuperek, hát főzzünk. Bocsi, hát szóljon. Oh yeah. Te is küldjél valami jó képet, hogy miket főzöl. Itt van velünk Deli Norbi is. Szia Norbi. Rég hallottalak így nálam. Azt írja, hello, hello.

Fencsike is írja, hogy hát nála se volt még az ebéd meg. Csak a reggeli, csak a szokásos, azt lehet mondani, ugye, hogy időben szokott reggelizni. Mert már aki megteheti, ugye. Addig is hallgatózom, tovább. Ja, bocsika, nem, kagylózom. Na azért, már majdnem szóltam.

Egyébként nem tudom mennyire számít, de közben utána néztem. A B oldalát raktam fel a Sucker DJs lemeznek. Egyébként ez egy 2006 január, január 24-ei megjelenés a Kinky Vinyl-től, és a zene címe a Hold It Together. Na, ezt kiabálja itt a bácsi a háttérben. Hold it together, together, together, together.

csapatunk rá a következő house zenére. 2005. szeptemberre jön DJ Flex, és ilyen nagyon csúnyát mond a bácsi, azt mondja, hogy get the fuck up. Ez a zene címe.

Közben megjött Kolozs Imi, és azt írja nekem itt a Vibe-en el, hogy szia. Hogy, bocsánat, szép napot, szia Tomi, úgy hallom, nagyon jó batogósan indul ez a vasárnap nekem. Szép napot, jó adit és jó hétvégét mindenkinek. Hello Imi, nyugodt vasárnapot kívánok neked. Itt van velünk Bazsi is természetesen. Azt írja nekem, hogy szia Tomi, meló van, vazze. Hát figyelj, kenjétek, csók a családnak, csak okosan. Remélem nincs olyan meleg, mint eddig volt. És a Isten azt mondja nekem, nagyon rendes és kedves lehet, hogy velünk töltöd az időt, és nem hagysz minket élő adás nélkül. Ez vagyok én. Ezért vagyok én. A Lágaszág. És persze, írja az Isten István, hogy mi is örülünk annak, hogy veled töltessük az időt. Oh yeah, oh yeah, úgy bizony. Megérkezett Hód Imi is. Tiszteletem, Hód Imre úr. Azt írja, tiszteletem, kellemes vasárnapot. Én is így gondolom, csak és kizárólag a vinilek Imikém. Oh yeah. Megérkezett Szabó Gábor. Erre is azt írja, szesz. Hello, hello Gábor. Oda is jó kagylózást.

Flow zenével. Az eredeti verzió valamikor az 1900 években készült, aztán 2008-ban, igen, 1990-ben készült, aztán 2008-ban az Armada Records kiadta újra, megmixelve Stonebridge-el. Itt van velünk Gianpiero Mendola és a Thank You.

0: van, jönnek már itt az ebédelős képek, vagy nem, de azt mondja, hogy Szabó Gábor azt írja, hogy most azért meleg van, de készülök a télre. Jesszus Mária, és egy rakat fa van készülőben, hogy felaprózza. Hát nem aprózod el, azt lehet mondani. Kellemes vasárnapot neked is. El ne baltázd a dolgokat.
1: De jó poén volt, jó.

csapatunk tovább a következő zenével, és még majdnem lemaradtam. Az 1998-as évben feltűnt egy csapat, a Circulation. Mindenféle színekről hadomáltak nekünk a zenék. Mindenféle színekbe hozták a zenéket, a house zenéket. Igazából progresszív house zenék voltak ezek mindegyike. És hát itt van a hatodik lemez, meg van az összes imádom. Circulation és a narancs színű lemez. A címe pedig természetesen, hogy az Orange. Oh yeah! Szabó Gábor azt írja, hogy nem baltázom el, hasítógépen van. Hát akkor te most hasítasz, mint állat. Hasonló jó poénokért kövess be, valahol.

az Angel G. Ellens. És az eme címe a Do You Like The Way You Feel When You Shake. Igazi trolls zene, azt lehet mondani annak idején. Ez nagy divat volt. Hát ugye eleve az a kérdés, hogy szereted azt az utat, ahogy te. Hát lehet ezt mondani, hogy ilyen hülyén. Amikor remegsz. Na remegjünk rá erre is.

Kosszok Gábor azt írja, jó ebédhez szól a nóta. Kellemes kagylózás. Kolozsim is azt írja, hú, nem semmi a zene. Én is így gondolom, lehet shake-ezni az ezt. Shake it ass, oh yeah.

messzebe pattogunk tovább, egyenesen 2000-be, mert ez a zene is ugye, ha jól emlékszem, 2000-ből jött, így van. Jön Cliff Tengredi, szóval Cliff Tengredi, és jön a Csillogás című nóta, azaz a Scheiber.

megérkezett Frigyó is természetesen a Viberünkre és a kagylózó körébe, azt írja: Happy Sunday mindenkinek, köszönöm Simi! Hello Frigyó! Jó reggelt, vagy jó estét, vagy nem tudom, most hirtelen mindig ilyen más napszakban jelentkezem, és mindig azt gondolom, amikor így Európából játékban is így vagyok egyébként, hogy nagyon sok külföldi, érted? Szóval más világrészből valók játszanak a játékban, vagy éppen itt bejelentkezett USA-ból is. Mindig ilyen, tök mindegy, hogy milyen napszak van, mindig ilyen online-ok, és akkor ott vannak, és itt van Frittyó, és ő is mindig vagy péntek este ír, vagy vasárnappal, és akkor itt teljesen megkavarodok, hogy most akkor mi van? Hány óra van? Milyen nap van? Szia Frittyó! Jó kagylózást neked is! De Frittyó, egyet árulj nekem! Ocean City, ott vagy most, és ha ott vagy, vagy éppen hol vagy, akkor milyen idő van ott nálatok?

Közben elmondom azt is, hogy július 24-25-26 Jakab szállás Aero Hotel a 7. Super DJ Rádió találkozó. Remélem ott lesztek, én ott leszek. És azon vagyok, hogy közben már így elkezdtem zenéket összeszedni. Most tartok 190 zenénél, amit összeszedtem, ugye, mint mondottam, nem tudok sajnos a lemezeket vinni. Nincs az az Isten, hogy én repülővel. Bakeliter, hoppá, itt van. Hódémi, úgyhogy vinilt nem szállítunk. Repülőn, vagyis csak, ha nem muszáj. Szóval elkezdtem összeszedni a zenéket, amit én majd ott a Super DJ Rádió találkozón zenélni szeretnék. Hát úgy vagyok vele, hogy túl sok. Ez így túl sok, le kell csökkentenem. Viszont iszonyatosan jó zenéket szedtem össze, szerintem. Úgyhogy remélem ott lesztek. Közben már patunk is tovább, 2001-be ugrunk, jön a Way Out West, az az angol csapat, aki ugye nem más, mint Judy Wissanoff és Nick Warren nevét jegyzi a háttérben. A Bristoli duo 2001-ben hozott egy fincsi zenét, az Intensify című nótát, mondtad, hogy című, de című nótát, de az meg valahogy így szólt.

Ecsike azt írja, hogy Csimu? Micsoda? Csímű? Ja, hogy Csímű? Jól van, ahogy hallottam, Encsike fertőz rendesen, igaz, Tomcsika, Poscsika, Encsike? Igen. Hát összézünk is, meg csicsázunk is. És a István azt mondja, jó muzsika van. Tűz és füst, az is van. Úgyhogy kaja is lesz. Oh yeah. Oh yeah van, ami a lényeg, mert utána lesz étvágy is. Hát, amit itt néha így közben bekapok, ettől lesz igazi jó meleg. Azt mondja, hogy Frityó írt, azt mondja, 41 fok van, nagyon magas páratartalom volt, 3 napig érezhető 46 Celsius a pára miatt. Igen, és pont ezt mondom, hogy itt is Svédországban is, hogy hiába van itt 28 fok van, jó, milyen jó nekem. Hát tudod, milyen jó nekem? 28 fok van a fenyőerdő, meg a ugye nem tudom hány szigetre épült Stockholm. Jó, oké, 40 kilométerre vagyok tőle, de mindig itt van a környékünkön is nagyon sok víz van, meg fenyőerdő. Na most 30 fok van napközben, meg 28, és akkor éjjelre jön egy zuhé. Elmondtam már háromszor legalább így az adások alatt, hogy hát nagyjából olyan, mint egy igazi gőzfürdő, vagy inkább ilyen gőzös szauna, amikor kimész az utcára, és a 28 fok az nagyjából olyan 30-34, na inkább 34 foknak érezhető, mert úgy izzasz, mint az atom. Szóval folytatjuk Frityót, azt mondja, ma reggel egy kicsit lehűltünk, mert tegnap nagy vihar volt, amúgy igazi nyaralós időjárásunk van mindig. Hát én is így gondolom. Ahonnan folynia kell, onnan folyik. Meg izzad is. A sweetie balls. Oh yeah. Intensify.

És hát úgy gondoltam, hogy most már ideje ismételten elővenni azt a rongyosra játszott lemez, második lemezét. Tegyük hozzá, hogy két lemezes. Az egyik lemezt mindig arra szoktam használni, hogy az intrómat lejátszom nektek. Imádom. Úgyhogy jön az 1961. március 7-én született, vagy március 7-i születésű brooklyni csávó, az igazi New Yorki DJ, aki még Grammy díjra is volt jelölve. Az úriember nem más, mint Danny Tenaglia, és a zenéjének címe az Elements. A zenék elemencei.

tudjátok, ki jön megint a Ladies and Gentlemen. Ez itt az eredeti és a hamisítatatlan. Danny Tenaglia és az Elements.

Itt van velünk a Lovász Károly, József és Kárcsi barátom bejelentkezett. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép vasárnapot és jó adást kívánok. Köszönöm Karcsikám. Neked is jó kagylózást. Bazsi azt írja, de jó zenék, kenyed neki, mi is kenjük, és közben dance.

Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass.

Frityó, nem kell megsértődni, vezessé, csak nyugodtan. Egyébként azt írja, hogy Danny Tanaglia, na ez micsoda bulikat csinált a Sound Factory-ban. Hát azért úgy el lehet mondani, hogy nem csak a Sound Factory-ban, hanem Danny Tanaglia nagyon sok helyen, mint például a Space Ibiza, vagy éppen a Cheers Miami-ban. Now I want you to throw your hands. A Cheers in Miami and the Roxy.

0: tisztelt hölgyeim és uraim, már csak 45 perc van hátra az adás időből, de senki sehova, élő adásokkal megyünk tovább itt a Szoper DJ Rádión, ugyanis 3 órától érkezik hozzátok, ahogy mindig, vasárnaponként DJ Surci! Egészen 6 óráig tolja a fincsi zenéket, majd jön 6-tól 8-ig Zsolti! Természetes, ahogy az szokott lenni, vasárnap 8 órától Lyman zárja a napot. Ha megjelenik természetesen. Úgyhogy itt vagyunk nektek, veletek. Sok-sok élő adással. Surci azt írja, oh yeah.
1: Find your spot.
0: Így van, find your spot.
1: Claim it. It's yours. Close your eyes.
0: Find your spot, azt tudod, találd meg a helyet, de gyorsan.
1: On the hooks, one by one. We'll make some louder. We'll make some filtered.
0: Filtered?
1: We'll make some darker. Let them go through you.
2: Wow.
1: Like a train.

0: Hát azért nagy meglepetés nem lesz, már játszottam egyszer ezt a lemezt, de most valahogy megint a kezembe akadt. Nem tudom miért, de le fogom játszani. 1992, igazából 91-ben ugrunk vissza, de legyen 92, amikor is jött a KLF. És hozott nekünk Finch zenéket. Ez meg itt egy ilyen mix lesz, egyenesen vinilről, fekete korongról. Simán rázva és keverve jön egy Mumu mix a The KLF-től. Itt a Szuperen.
1: It's happening.
0: Rögtön az Elements után.
1: Oh yeah. The part.

Jó, hát ennek örülök, hogy ilyen 131 és 129 BPM között mozog ez a mix. A lényeg, hogy ráizzatom a következő zenére, és már érkezik is a Franciaországból nem sokára a Radio Crashers. És az ő zenéjük. A Radio Crash. Addig is. Itt van velünk Tom Super Raver, azt mondja, hogy Simon, üdv minden szupernek és kamionosnak, szülik melől, a 31 fokból a BPM legyen velünk és a télerő. Jó kagylózást neked is, és csak óvatosan, oh yeah!

A 4 augusztus 24-én született a csávó, és hát Tony DiBart néven futott be. Hatalmas fincsi zenéket hozott annak idején. Itt van egy 2005-ös zenéje, az I Live For You.

ismét egy új beköszönő. Itt a Viberen, itt van ő Kullár Gábor is, azt írja, szia Csabi, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen, jelenleg úton vagyok szabad szállás felé. Szia Kullár Gabi, el kell, hogy szomorítsanak, képzeld. Tudod ki van? Oh yeah, bácsi. Itt van neked DJ Simon, egészen 3 óráig. Csocsok irányunk 1 órakor elszállt. És reméljük, hogy nem elszállt, hanem beleszállt a medencébe, és ott kapja majd az ebédjét. Eszi a fincsi rántott húsit, szürcsöli a jó kis húsi levest. De no problem, Gabikem. Én örülök, hogy itt vagy és kagylózol te is. Cup-cup! Oh yeah!

tudjátok rólam, vagy aki még nem, akkor az most megtudja. De egyébként sokan tudják rólam, hogy én imádok mindenféle filmet nézni, mindenféle sorozatot nézni. Na is nem mindenféle, de a jobbakat inkább azt lehet mondani. A magyar filmeket, illetve hát ugye, ha mi éppen, én ugye, nem is tudom, hol kezdjem, hogy befejezzem. De a lényeg, hogy én nem szeretem például szinkronosan nézni a filmeket nagyon régóta. Erről már többször szó esett, hogy Szabó Győző mindenhol is ott van. De lényeg, hogy szólandással együtt, hogy én általában mindig eredeti nyelven nézek filmeket, és most nagyon könnyű dolgom volt, mert jött egy sorozat a Birodalom néven, hogy most lehetett leszedni az összes részt, az egész évadot. Én bízom benne, hogy lesz második évad, bár elég jól befejezték, és valószínűleg nem lesz belőle. Szóval a Birodalom az ugye a Kovinak a pályafutását mutatja be a lányokkal együtt. Szerintem, hát ha mondhatok csúnyát, akkor szott jól sikerült. Legalább annyira jól, mint a király, ugye Jimmy életéről. Na de menjünk tovább, elég itt a Dumából. 2005-ben lépünk, vagyis maradunk, bocsánat. És jön Kevin Freeman, és az Atomic Funk. Egy igazi funky, csak éppen atomosan.

kedves kollégákat megkérem, hogy ha esetleg Viberen vannak, akkor ne olvassák már az üzeneteket, amit nekem írnak, mert akkor nem fogom tudni, hogy éppen nekem írtak. Köszönöm szépen, hogy verem le a kezed. Azt mondja, hogy Szabó Gábor azt írta nekem, hogy magyarból kedvenc a Hunyadi. Na, arra még nem vetettem rá, hogy letöltsem. Megmondom őszintén, hogy ugye akkor hozták ki, amikor így ilyen stagnált mondhatni a Game of Thrones-os dolog. Ugye valamikor a House of Dragons-nél jöttek elő, és olvastam róla a kritikákat, valakinek tetszik, valakinek nem. Meg eléggé ilyen nagyon langyos, vagyis ilyen húzavonás a dolog. Meg fogom nézni, egyszer biztos. De valahogy úgy vagyok vele, hogy még egy picit várok. Egyébként Szabó Gábor azt mondja, hogy magyarból a kedvenc a Hunyadi, bár a birodalmat meg fogom nézni, jó lehet, biztos, hogy jó. Hol lehet letölteni? Hát az Encore-on. Hoppá, ezt nagyon bevágtam ide. Jön akkor Michael Litt, aki egy amerikai DJ, zenei producer, aki egyébként Németországban él, és hozott nekünk egy fincsi zenét egészen pontosan 2005. szeptemberéből. A zene címe a Hard Times.

pénteken, egyébként pénteken jelent meg, vagyis péntektől lehetett letölteni az egész évadot az Encore-on a Pidodalomnak. És ha még nem látta Jimmy életéről a Király című sorozatot, én azt is ajánlom, bár én nagy Jimmy is voltam annak idején, vagyis nem, de hülye hangzott ez van. Anyukám miatt. Én nekem tetszett a Jimmy sorozat, és teljesen rendben volt. Akármennyire is bizonyos része fikció. Szerintem jó volt. Tegyük hozzá a Birodalomban, maga Kovi is játszik, nem is egyszer szerepel benne. Saját magát játssza a filmbe természetesen, hanem egy másik embert. Érdemes megnézni.

Hát így az órára nézve. Ahogy kinéz, most már csak egy zenére van időm hátra. És úgy vagyok vele, hogy nem lesz hosszú az Occhio zene. Picit belassolunk. És hát múltkor, vagyis pénteken, ha jól emlékszem, akkor játszottam ezt nektek le. Jön egy Occhio zene itt a Private Light-ban, a beugrósban. Oh yeah! Itt van egy Moloko. Az évet nem tudom, a címét nem tudom, viszont itt viszont iszonyatosan jó. A zene végig pörög. Aztán jön hozzátok DJ Surci, itt a Szuperen. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott ebben a két órában. A Szuper DJ Rádion. Maradjatok velünk! Élvezzétek az adásokat és a jó zenéket. Most hát tényleg, ami biztos, hogy jövő héten pénteken jövök csak hozzátok. De lehet, hogy beugrok valami. Ja nem, de hogy jó, hülye, de hülye vagyok. Hát szerdán jövök a 90-es évek berlini orchestrával. Úgyhogy jövök majd szerdán. Na csácsomi csá, sziasztok! A zene végig megy. Hello, hello! Oh yeah!

2026. 7. hó 5-e vasárnap, tök jó idő van. Kicsit fúj a szél, kicsit tök jól lehűlt a levegő, hála Istennek. Viber számunk a +36 70 45 95 995. Na meg persze a www.superdjradio.hu, és Csabinak és DJ Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus zenéket. Mi lesz itt ma? Nem tudom, beestem. 51. születésnap volt tegnap, gondolhatjátok, hogy nemrég keltem fel, aztán gyorsan nyuszi etetés, aztán most itt vagyok. Na nézzünk egy szeptembert. Sziasztok, kellemes szórakozást mindenkinek!

nekem itt a messengeren, hogy 30-40, ugye ahogy fogy a másodperc írta, hogy átadta a stúdiót, írja csak egy gói lesz, aztán megírja, hogy gó, hát én meg itt megkeveredtem, figyeled? Na mindegy, ehhez Simonnak jó főzést, aztán majd megtudjuk, hogy mi lesz a jövő heti menü. Most már végre visszatér közénk, vége a szabadságnak. Hetek óta nem főzött semmit se.

Na nézzük a Viber-t. Itt van Koller Gábor. Szép napot kívánok, Surci, neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperelne. Hello, Gábor, kellemes vasárnap délután.

Aztán itt van velünk a nyírvasvári feregyerek. Nyírvasvári feregyerek, nem látom kimondani. Halihó jelen, szól a szuperre. Szia Dávid! Kellemes vasárnap délután. Hogy vagy?

Tiesto, On My Way. Dávid azt írja, köszönöm szépen, már jobban, úgy néz ki, megmaradok. Jó zenélést, én is köszönöm szépen. Dávid, ez a úgy néz ki, megmaradok. Figyelj, erre ezt szoktam mondani, hogy a rossz pénz nem vészel, tudod. Hál' Istennek, akkor jobban vagy.

Csizmon megérkezett Encsike. Amit Simon nem olvasod be, azt mondja, hogy na szépen vagyunk, DJ Simon meg sem nézte, amit írtam neki. Na majd jól leverem rajta, csak találkozzunk. Hát Jakab Szálláson 24-25-26. Kukori bácsi úgyis bele akarja dobni a medencébe, bár mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy az öreg ezt hogy fogja megoldani.

itt van a diszkós itt. Ja, és a Encsike végén ez modella lesz, hogyha így soronként, mondatonként beolvasom. Úgyis, hogy azt arra vissza, baby. Jól gondolod, lehet ismert. Igen.

Babó Gábor Erender pedig azt írja, a babos csülkös hú az jó lehet, nem volt bab, csak csülök, meg köröm, így ennyi kész, meg kóviubi, meg friss

Ponyban volt a buli, hogy ne kelljen senkit megkérnem, hogy ma Győrből vigyen vissza Ponyba az autómért. Ezért ott aludtam a telepen, az én kis Ivecomban, amivel ugye járom az országot, hordom az autókat.

Madonna is a Like a Virgin. Szóval én szépen fölmásztam az Ivekóba. Kinyitottam jobb oldalon, bal oldalon, meg a fejem fölött a tetőablakot. Tök jó idő volt, végre lehet aludni. Meggondolom, jöttek, mentek a macskák, a kutya ott feküdt az Ivekó mellett. Ez a baromarcú egész éjjel ugatott. Aztán hajnalban meg, nem mondom, mi van Zsolti, bepisíti? Aztán rájöttem, hogy nem, hanem esett az eső, aztán csöfögött be a tetőablaknál a víz. Úgyhogy tök jó éjszaka volt.

is boldog születésnapot kívánunk, Isten éltessen sokáig, kicsoda, nem én vagyok 50, Isten ments, csak 48, a haver. Gyönyörű vasárnapot kívánunk, neked kedves DJ Surci Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelenne, már vártunk téged, és örülünk neked, én is örülök nagyon nektek, úgyhogy hál' Istennek nem én 50, hanem a haver 50, öreg ember lett, 50. Legalábbis ez leszek átuk tegnap.

Ja Istenem, Encsike, megtalálta a novella író tollát. Figyelj, mondom, várjál. Nyolc és fél sora Viberon. Na várjál mindjárt.

Na figyelj, ahogy hallom, akkor különös éjszaka volt. Különös éjszaka volt, la-la-la-la-la. Hát többit gondolt hozzá, mit gondoljak hozzá? Na szóval, felkészültél, Surci? Szia, kedves DJ Surci, sziasztok, szuperek! Encsike, jelenléti ív, Pipa, mára is. Gyönyörű szép vasárnap délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adit neked, nekünk pedig szépi-szupi jó zenéket tőled. Szép, hogy kíváncsi vagyok, hazafelé jövet a templomból. Tudod, még aludni sem tudnék. Az éjjel, ha nem mondod el, kivel? Ja, kivele? Jaj, kivele? Puszti a nyusziknak is, pusztika Encsike, azt arra vissza, bébi. Figyeled, elolvastam. Szia, Encsike, jó, hogy itt vagy.

Igen, és már itt is van Como és a Lambada. Győrben 25 fok van. Hol süt, hol elborul. Esni nem fog, az biztos. De legalább nem 40 fok van. Jaj, hogy is kell? A sorry foszi foly, vagy micsoda?

15 óra 49 perc van. Aki úton van, az vigyázzon magára, tudjátok, mindenkit hazavárnak. Aki ott hol van és esetleg pihenget, annak jó pihenést.

Július 24-25-26 Jakab szállás, Aero Hotel, Super DJ Rádió találkozó. Ott aztán csak azt engedd el a hajam.

napon megérkezett a Fritjó. Hello, Suci! The world is mine! De mekkora nagy muzsika volt! Szia, Fritjó, kellemes vasárnap délután!

Vise István pedig azt írja, jó tárcsöved van. Kávé tényleg. Most van a kávé délután, köszönjük. Egészségetekre. Dávid pedig azt kérdezi, Nyírvasváriból jövő héten fogsz jönni? Nem tudom, mert egy köcsög a fuvarszervező visszatartja az információkat, amíg el nem verem, mint a lovat.

annyit tudok a jövő hétről, hogy hétfőn Sopron, Tapolca, aztán ennyi. Aztán lehet, hogy ott nem is kell mennem sehova, mert belemászok az arcába a fuvar szervezőnek.

superdjradio.hu, a Viber számunk pedig a +37 45 95 99 95.

Wake Me Up és Avicii. Itt a www.superdjradio.hu-n. Simon meg szerintem elaludt.

No, aztán nem tudom, Encsike itt van-e. Szóval hazafele ma a templomból azon gondolkodtam, hogy milyen összefüggés van a tér, az idő meg a tömeg között. Szóval a tér, az idő meg a tömeg között milyen összefüggés lehet? Ezen gondolkodtam hazafele a templomból.

És itt van, megérkezett Csonka László, a Fehér Tói, vagy Kónyi, vagy én már nem is tudom milyen fene gyerek, akinek innen kívánok magam és a stáb nevében

16 óra 48 perc van, egészen 18 óráig leszek itt veletek. DJ Smuszi a Sunday Partyval, aztán érkezik hozzátok 18 órakor a Zsolti, 20 órakor pedig az...

Na gyere, Szófia, gyere! Megjött az öreg kukori, gyerekek, megjött az öreg kukori. Ahogy elnézem, megint valami birkozó újságon aludt. Tisztelettem, Nyúl úr, alias Purci úr. Kellemes műsorvezetést, üdv a szuperoknak! Hello, kukori bácsi, jó pihenést neked is! Éppen mondtam, hogy olyan kemény vagy, mint a KC, mert hogy Simon bán akarod dobni a medencébe, Jakabon. Én megmondtam, hogy azért azt megnézem.

vacsorára. De a tegnapi maradékot a bográcsból. A jó kis köröm csánkkal, csülökkel. Mert a Simon nem szereti a körmet, úgy tudom. Legjobb az a körömpörkölt. Igaz, hogy azt éppen nem lehet enni.

Azt írja Kukori bácsi, ő a kakastöke pörköltre gondolt Simonnak. Ez is az én hibám, hát ugye, nem is tudom, szerdából csütörtök. Azt hiszem, csütörtökön? Kukori bácsi műsor alatt megbeszéltük, hogy ki mit szeret, hogyan, merre, azt írtam, hogy én a kakastöke pörköltet is.

Kukori bácsi, figyelj, most megkapod. Encsike azt írja, ennyi Kukori bácsi, hát már nagyot is hallasz. Na most szóltam be. Encsike nem olyan ám, hiszen tudod, imádás van, pusztika Encsike. Különben is Kukori bácsi, Encsike melbedobással úgyis nyer.

Azt mondja, Kukori bácsi, már öreg vagyok, nem így hívnak. Hogyan? Hogy is hívnak? Az öreg kapirgáló. Kukori bácsi, te nagyon meg akarsz válni a

Snap és a Power. Kukori bácsi azt írja. Sex Machine. Meg hogy ő is tudjuk, hogy ilyeneket nem írok.

Július 24-25-26, Jakabszállás, Aero Hotel, 7. Super DJ Rádió találkozó. Ahol találkozhatok egymással és velünk élőben. Péntek, szombat, vasárnap.

Mika és a Relax. Itt a www.superdigiradio.hu-n a Weber számunk, ahova Kukori bácsi is egyfolytában írogat, +36 70 45 95 995.

Itt van, megérkezett Kolozsi e-mailje, szép napot! Szia Sulci, végre ideértem, sajnos nem tudtam hamarabb jönni. Jó hétvégét mindenkinek! Jó pihenést, kellemes

figyelj, megyünk tovább. Egy kis autentikus feldolgozva.

A Liveman meg el van tűnve. Nem, a Liveman előkerült, 20 órától Liveman, egészen 22 óráig elveszett ember előkerült. Azért az utolsó pillanatban

Na, nekem már csak annyi maradt, hogy elbúcsúzom tőletek. Kívánom mindenkinek, hogy legyen könnyű a hete. Ne legyen ilyen rohadt meleg, mint a héten volt. Aki úton lesz, az vigyázzon magára, tudjátok, mindenkit hazavárnak. Keki Lacinak jobbulást, aztán most már jó lesz, hogyha elmész haza a kórházból. Velem holnap találkozhattok Sopronba, Tapolcán, a többit nem tudom, mert barom arcú lett. A fuvar tervező is nem mondta meg, úgyhogy rakjam a kupaszok közé. Jövő héten vasárnap találkozunk 15 órakor, itt az éterben. Most érkezik Zsolti, majd

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnap. Én a 80-as éveket hozom nektek, és hát ugye a 80-as évekből is úgy igyekszem, hogy a legjobb slágerzenéket hozzam. Én most egy kicsit, az az igazság, hogy a buli hangulatot félreteszem. Tehát most én ebben a műsorban, ebben a két óra hosszában nem törekedtem arra, hogy csapjunk egy nagy bulit. Én most arra törekedtem, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és olyan zenéket hoztam, amitől majd pihenni fogunk, egy kicsit felüdülünk, tehát nem lesz most ez az őrületes, úgy mondják, hogy csimbum, meg ugye milyen zene, várjunk, mindjárt mondom nektek, csak jusson eszembe, na mindegy, majd eszembe jut. Nos, hát Dion Dishin zene, tehát már meg is van, nem lesz Dion Dishin, lesz helyette nagyon-nagyon kellemes muzsika és pihenés, kellemes perceket hoztam nektek. És mielőtt még belevágnék, hát engedjétek meg, hogy Surci barátomnak megköszönjem az előző műsort, nagyon jó volt, retrós volt, és ugye kellemes is volt, köszönöm szépen. Nos, hát egy pára már Viberen jeleztétek is, hogy velem tartotok, aminek én nagyon-nagyon örülök is. Kolozsi Imi azt mondja, hogy szép napot, szia Zsolti, jó Adit és jó hétvégét, szuper RTK-ja csemege zenéjéd, ritka, igen, ritka csemege zenéjéd, mindig felvidítanak, köszi, hogy vagy nekünk. Hát Imi, én megörülök, hogy jöttél, mert nagyon-nagyon kellemes zenék jönnek, úgyhogy semmiféleképpen nem maradj le erről a két óra hosszáról, én ezt neked ajánlom. Nos, hát Encsike is itt van velünk, ő azt írja: szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen, nem mindig tudok ám írni, de fülelek mindig. Szép estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást, lazulást, igen, Encsike, eltaláltad, lazulni fogunk a következőkben, pihenést is, nekem pedig jó adás, puszcsika Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm, és neked is tudom ajánlani, hogy maradj velünk, érdemes. Aztán Csoki Zsolti azt mondja: szia Druszám, sziasztok, szuperes, szuperek, felső tárkány jelen. Hát szia Druszám, neked is tudom ajánlani, hogy maradj velünk. És hát Isa István barátom olyat írt nekem, gyerekek, amilyet még soha senki nem írt. Azt mondja az Isa család fője, hogy szuper vasárnap késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család nagyon örül, hogy itt vagy. Vagyis, hogy itt vagy, nekünk már vártunk, és hát figyeljetek, hogy mit írt. Kell lesz nekünk, mint ételbe a só. Hát István, nekem ez egy elismerés, és én ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kollár Gábor azt mondja: szia, szép napot kívánok neked, Zsolti, szabadszállásról jelentkezem hozzád, kívánok mindenkinek jó zenehallgatást itt a szuperen. Hát gyerekek, most már én befejezem a beszédet, nem fogok ma nagyon sokat beszélni, ha bár attól is függ, hogy mit hoztok ki belőlem majd. Na figyeljetek csak, micsoda muzsikák jönnek.

És a gyerekek, közben majd ugye, hogy az idő halad az adás elteltével, egyre komolyabb zenék jönnek majd. Nos, a következőben már is azt mondja az együttes, hogy hitet perfect beat, vagyis melegítsd a tökéletes ütemet, ez itt a Bronski Beat.

Hát gyerekek, én biztos vagyok benne, hogy ti tudjátok, ez volt a Rockwell. Nos, a következőkben egy olyan együttes nevét mondom, amit ritkán mondunk, nem csak én, a kollégák sem nagyon említik. Az együttes, a Skála. Nem tudom, hogy nektek mond-e ez valamit, de figyeljetek, hatalmas muzsika jön tőle. Azért hatalmas, mert hát kellemes.

Gyerekek, a következőkben egy állomásra fogunk érkezni, ez pedig a Boldog Állomás, vagyis a Happy Station című dal jön, ugye már el is árultam magam, és hát az együttes pedig a Fun Fun együttes.

Hát, hölgyeim és uraim, a következőkben egy nagyon nagy nevet mondok a 80-as években, sőt, mi több, még a 90-es években is kaptuk tőle a jobbnál jobb zenéket. Figyeljetek, hogy mit mondok. LL Cool J a következő zene előadója, és azt mondja, hogy I need love, vagyis kell neki a szerelem.

Hát igen, gyerekek, amikor a hangszerek adják az ütemet és a dallamot, attól kellemesebb érzés nem is lehet. És hogy ideillő zenét hozzak nektek, mert ugye igyekszem úgy összeállítani a műsort, hogy az egyik zene a másik után illő legyen. És ugye, hogyha én egy illő számot szeretnék hozni LL Cool J zenéje után, akkor mindenképpen Milli Vanillit kell játszanom, és nem is akármelyik zenéket, I'm Gonna Miss You című dal nagyon-nagyon ideillik.

gyerekek, közben Encsiki azt írja nekem, hogy nagyon fincsi kis muzsikák, Zsolti, imádtam Milli Vanillit, sőt, most is imádom, tényleg fantasztikus, ahogy passzolnak egymás után a jobbnál jobb zenék, nagy gratula, közcsike, Encsike. Hát Encsike, én nagyon odafigyelek ám arra is, hogy egy, hogy a minőség nagyon-nagyon jó legyen, Imi barátommal pont erről írtunk, és ugye arra is odafigyelek, hogy az egyik zene a másik után passzoljon, tehát ne legyen egy olyan zenei váltás, ami zavaró lehet.

gyerekek, én azt mondom, hogy ez a mai zenei összeállítás, ez nagyon-nagyon vájthülűeknek szól, azoknak, akik már felnőttek a jó zenéhez, figyeljetek a következőkben. Azt mondja, hogy losing my mind, vagyis megőrülök, és aki zenél nekünk, Liza Minnelli. Hát ettől nagyobb neve, gyerekek, már nem is nagyon tudnék mondani.

0: Gyerekek, kár az időre nézni, már is eltelt egy óra hossza, és szinte nem is hallottunk még semmit, na de Vajberen Gyula barátom azt írja, szia, jó adást kívánok, buli van, fülelek, hát szia Gyula, jó fülelést kívánok neked.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk!

Gyerekek, az idő nagyon-nagyon rohan, de a jó zenék még mindig jönnek. Azt mondja a következő együttesem, hogy Shake Your Down, vagyis hogy kicsikarja tőled.

Takagi Junichi Tokyo Be Night, vagyis egy éjszaka Tokióban című dalát hallottuk, és ide illő zene a következőkben, Silent Sync és a What a Shine című dal.

Hát gyerekek, ez volt itt a Kingigo együttes Give Me The Love című dala, és hát elmondom nektek, hogy Jimmy Somerville volt az énekes, és ugye az ő hangja, hát senkiével össze nem keverhető, az egyik, a másik pedig, ez a különös zenei stílus megint egy olyan stílus, amit nem lehet összekeverni. Nos, a következőben a Rock the Boat, a zene címe, és a Forest együttes.

Hát, hölgyeim és uraim, a következőben Jeló jön, és azt mondja, hogy ez verseny, vagyis de rész. Szerintem erről a zenéről sem kell sok mindent mondani, mert hát ugye annak idején mindenki szerette ezt a muzsikát, és azért még napjainkban is igencsak jól esik meghallgatni

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami ugye nem a buliról szólt, hanem arról, hogy inkább a whitefülűeknek játszottam a zenét. Azért egy kicsit vegyesek voltunk, csaltam is. Hát remélem, hogy észrevettétek, de azért be is vallom, ugye, hogy csaltam. Én legközelebb hozzátok. Ha minden igaz, ugye, akkor kedden jövök, és kedden már ugye olyan zenéket hozok, amik a 90-es években születtek, és azért már most elárulom nektek, hogy olyan zenék jönnek a 90-es évekből tőlem, amiket még mondjuk nem játszottam én sem, és még azért a kollégák sem. Tehát lesznek csemege muzsikák és meglepi zenék is, kedden 20 órától, viszont ne felejtjétek, hogy Live Man hamarosan itt van veletek.

0: Listening to Super DJ Radio!
1: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Na szép, és kívánom mindenkinek, itt a Szörés Irányi keresztül magam, hogy Lyman. Ahogy szokáson eddig még mindig vasárnap, este 8-tól teljesen 10-ig. Ahogy hallottad, igen, lesz találkozó. Már nem kell sok vissza.

www.radio.hu. Ott lehet olvasni a Bieber számunkat, és konkrétan most kell rugatni. Aztán a két múlva velem találkozni, úgy személyesen. Kérni lehet, hogy kapni valószínűleg nem, mert szedte fog menni. És előre összevágottam a zenéket, de meglátjuk.

Ja, a gyárból nézzük, azt izmosan izzadunk bent. De majd két óra találkozón. És most parti közepettől lehet majd nézni. Ülni, szaunni. Csak repülni is.

0: Köszönöm szépen, Freakyu, hello, szia, neked is szép estét! Köszönöm szépen is az elismeréseket!
1: Give me the bass.

halkan suttogjunk. Meg itt folyik el a fal anyáltól.

ezt a Nukozettán. Már tudja, hogy mi az.

Decision.

Magyar vagyok, nem tagadom. Lehet engem azért szűdni. A Magyarország önmagával határos.

Figyelem, figyelem, műsorozás joga fenntartódik. Úgyhogy most is nem trance lesz, egy picit gitömény hardcore. Köszönöm szépen a értéseket.

In the mix.

Cheek, cheek.

Véget érünk már a live-onkat, erre a live-on volt itt a Super DJ Rádión keresztül, nekem nem kell aftersodni a tolosbában, holnap nekem meló, úgy hajnva kelek. Úgy puszantás a hölgyeknek, pacsakaron a pasiknak. Én az őszint leszek, én Góvi divatú vagyok. Vagyis talán a hölgy az egyen hölgy, tessék lelkileg, a pasi az egyen pasi, tessék lelkileg. Na mindenki egy nyugodalmas részeket kívánok. Igazán nincs is a István, én annyi ezek idegesem, igen, beszédibás vagyok, ezt belátom. Viszont hallás a benzinék. Jó éjszakán nektek is a Istvánék. Hello Erdély, hello Erdő Szent György. Ja, és Bőjt Csabát üdvözlöm. Isten áldja őt is. Pusztantás Encsike.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu

Is this real? What you feel? Is this real? What you feel?

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Csak neked zenélünk. Squeeze your damn balloon.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.